Na hefur chi teiks, kúgi hín, kúgi kúgi trí, nú hocht kæra ní, hocht a hocht, hún a sé chondi, an hefur WhatsApp, náði hocht a sát, náði trí a dó, kúgi kúg, a kúgi kúg, nú kúr rífast a kjól bín, eg RTE.ie. A kér mú túsa sé glár le, rátu brá kjól, dóhi Gormley, Trís O'Grady, agus Catherine McHugh.